0: 235 megyet, ez egy motor.
1: Two four two, can you take a signal two?
2: 42, I copy.